Nem túl sok van már, amit még itt hagyott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Az ír miniszterelnököt fogadta a magyar kormányfő. Medvét láttak Pásztó közelében. A nyár első hétvégén visszatérhet a napos idő. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Michel Martin ír miniszterelnököt fogadta tegnap Budapesten Magyar Péter. A tárgyalások középpontjában a július 1-én kezdődő ír uniós elnökség állt. A magyar kormányfő azt mondta, hazánk támogatja az ír elnökség fő célkitűzéseit, köztük az Európai Unió versenyképességének erősítését. Az ír miniszterelnök pedig arról beszélt, Írország segíteni kívánja Magyarország reform törekvéseit. Felidézte azt is, hogy a két ország idén ünnepli diplomáciai kapcsolatainak 50. évfordulóját. Figyeljünk a hűtőpultoknál, egyre több helyen jelenik meg az A2-es jelölésű tej. Ezt sokan összetéveszthetik a laktózmentes változattal. Fontos tudni, hogy a laktózmentes jelölés a tejcukorra, míg az A2 a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtésre utal. Mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, mint minden más termékvédő is egyébként. Ennek pontosnak és közérthetőnek kell lennie, tehát fel kell tüntetni azt, hogy az A2-es tej fehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megkérdezti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tej forgalmazó, illetve gyártó kereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tejfehérje értékének számára is.
1: Indul a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. A megmérettetésre több száz település nevezett, a legtöbb Veszprém, Borsodabaújzemplén és Pest vármegyéből. A legnépszerűbb kategória az év főtere és a virágzó közösség volt. A díjazottak a novemberi gálán vehetik át az elismeréseket. Medvebóklászik a Nógrád vármegyei Pásztó környékén. Az állatot szerdán egy vadkamera rögzítette egy erdős cserjés részen. Pár száz méternyire onnan lakott terület is van. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság szakemberei szerint kisebb termetű fiatal kóborló medvéről lehet szó. Idehaza nemrég az Aggteleki Nemzeti Parkban két helyen is láttak barna medvét. Hol több, hol kevesebb felhő lesz felettünk, itt-ott rövid zápor is előfordulhat, leginkább talán északnyugaton-nyugaton. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Holnap is lesznek felhősebb tájak, a déli és keleti részeken záporok, zivatarok is jöhetnek, de nyugat felől csökken a felhőzet, és ott már sokat süthet a nap. Nappal 23-28 fokot mérhetünk. Vasárnap nagyrészt gomoly felhős napos időnk lesz a fővárosban 30 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

mosó menekül, recsegnek az ágak. Táguló szemében ott szűköl az állat. Mesztelen emberek sírgödrüket ássák. Kopognak a rögök, de ők már nem hallják.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Pörög a használt autópiac. Több mint 200 stand várja majd a közönséget az ünnepi könyvhéten. Változékony, de egyre naposabb idő jön. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Hatékonyabban védekezhet Magyarország a fertőző betegségekkel szemben. A Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának fejlesztései nyomán Európában elsőként vezettek be egy új biológiai kockázatkezelési rendszert, és létrehozták az ország első vírus törzsbankját, mondta a rádiónknak Kemenesi Gábor a laboratórium vezetője.
2: Egy virológiai labor nagyon sokféle feladatot ellát. Mondjuk jön egy új járvány, és egy PCR tesztet kell rá fejleszteni. Ezeknek alapkövetelménye, hogy az adott vírus rendelkezésre álljon, de az ilyen vírustörzsek egy laboratóriumban megfelelő körülmények közt tárolva tulajdonképpen nyersanyagként felfoghatóak, stratégiai erőforrás. Mi létrehoztuk az első nemzeti vírusbankot, ahol számos olyan vírust őrzünk megfelelő minőségellenőrzési standardok alapján, amire bármikor szüksége lehet az országnak, vagy akár egy régiónak bárhol a világban.
1: Májusban több mint 12 000 importált használt autó kapott magyar rendszámot. Ez csak nem 18%-os növekedés az egy évvel korábbihoz képest. Az év első 5 hónapjában összesen mintegy 61 000 használt személyautót helyeztek forgalomba itthon. A portfólió cikke szerint a növekedésben fontos szerepe van a forint erősödésének. Több mint 200 stand, 100 program és 540 új kötet várja majd a közönséget a 97. ünnepi könyvhéten. A rendezvényt június 11-e és 14-e között tartják a budapesti Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorzó területén. Az eseményt a tavaly Booker-díjjal elismert magyar származású angol író David Szalai nyitja meg. Több alkalmazott megsérült egy balesetben tegnap a frankfurti repülőtéren. A légikikötőben az egyik beszállókapunál álló Lufthansa gép orrfutóműve váratlanul összecsuklott, és a repülő eleje a betonra zuhant. Az utasok még nem voltak a fedélzeten, csak a Los Angeles-i járat személyzete, illetve néhány reptéri dolgozó tartózkodott ott. Közülük többen orvosi ellátásra szorultak. A légitársaság vizsgálja, mi okozta a balesetet. Hétvégére visszatérhet a napos és elég meleg idő, jönnek a részletek a várható időjárásról. Néha még vastagabb felhők terpeszkedhetnek az égen, máskor inkább a napsütés lesz jellemző, záporokra csak kevés helyen kell készülni. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, Budapesten 26 fok valószínű. Holnap is lesznek felhősebb tájak, a déli és keleti részeken záporok, zivatarok is jöhetnek, de nyugat felől csökken a felhőzet, és ott már sokat süthet a nap. Hajnalban 10-16, nappal 23-28 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat és jó munkát, drága hallgatók, drága barátim. Hát egy péntek az mindig jól esik az embernek, pláne ha mondjuk egy júniusi péntek, jaj, ennek az oskolának mikor lesz már vége, tessék már kicsöngetni, sok diákot nyugton hagyni, kedves tanulók, nebulók, kitartást mindenkinek. Június 5-e, természetesen a menetrendünk szokásos, hozok zenéket, hozok történeteket, például, hogy mi történt Andy Warhol-al 68-ban. De megemlítjük majd azt is, hogy kedves Fatimé és Bonifácio. Hát boldogok. Jó? Na, 103.9 Rock FM, és mi mással kezdenénk egy péntek reggelt, mint jönnek Bon Jovi-ék és Blaze of

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat 9. kerületben Távíró utcában a Távíró köznél útszűkületre kell számítani. A 3. kerületi Jablonka úton úgy szintén sávzárás, szintén Jablonka közközelében. Zuglóban pedig Magyaródi úton Fischer István utcánál van szintén félpályás lezárás.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Fél hétnél járunk, drága hallgatók, és amellett, hogy boldog pénteket mindenkinek, hát említsük meg, hogy környezetvédelmi világnap van, 72 stockholmi konferenciáján döntött így az ENSZ. Célja a globális környezeti problémákra és a fenntarthatóságra való figyelemfelhívás. Az is lehet, hogy majd ennek kapcsán később mesélek egy eléggé érdekes példát. Nekem veszőparipám szerintem elég nagy a baj, és minden egyes mikromilliméter számít, amit a bolygónkért meg tudunk tenni. Na most jönnek a hírek, aztán pedig majd megnézzük, hogy mit jegyeztek fel a rockkrónikások, és persze zenélünk. Jön majd a Van Halen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Az ír miniszterelnököt fogadta a magyar kormányfő. Medvét láttak Pásztó közelében. A nyár első hétvégén visszatérhet a napos idő. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Michel Martin ír miniszterelnököt fogadta tegnap Budapesten Magyar Péter. A tárgyalások középpontjában a július 1-én kezdődő ír uniós elnökség állt. A magyar kormányfő azt mondta, hazánk támogatja az ír elnökség fő célkitűzéseit, köztük az Európai Unió versenyképességének erősítését. Az ír miniszterelnök pedig arról beszélt, Írország segíteni kívánja Magyarország reform törekvéseit. Felidézte azt is, hogy a két ország idén ünnepli diplomáciai kapcsolatainak 50. évfordulóját. Figyeljünk a hűtőpultoknál, egyre több helyen jelenik meg az A2-es jelölésű tej. Ezt sokan összetéveszthetik a laktózmentes változattal. Fontos tudni, hogy a laktózmentes jelölés a tejcukorra, míg az A2 a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtésre utal. Mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, mint minden más termékvédés egyébként. Ennek pontosnak és közérthetőnek kell lennie, tehát fel kell tüntetni azt, hogy az A2-es tej fehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megtéveszti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tej forgalmazók, illetve gyártók, kereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tejfehérje értékének számára is.
1: Indul a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. A megmérettetésre több száz település nevezett, a legtöbb Veszprém, Borsodabaújzemplén és Pest vármegyéből. A legnépszerűbb kategória az év főtere és a virágzó közösség volt. A díjazottak a novemberi gálán vehetik át az elismeréseket. Medve bóklászik a Nógrád vármegyei Pásztó környékén. Az állatot szerdán egy vadkamera rögzítette egy erdős cserjés részen. Pár száz méternyire onnan lakott terület is van. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság szakemberei szerint kisebb termetű fiatal kóborló medvéről lehet szó. Idehaza nemrég az Aggteleki Nemzeti Parkban két helyen is láttak barna medvét. Hol több, hol kevesebb felhő lesz felettünk, itt-ott rövid zápor is előfordulhat, leginkább talán északnyugaton-nyugaton. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Holnap is lesznek felhősebb tájak, a déli és keleti részeken záporok, zivatarok is jöhetnek, de nyugat felől csökken a felhőzet, és ott már sokat süthet a nap. Nappal 23-28 fokot mérhetünk. Vasárnap nagyrészt gomoly felhős napos időnk lesz a fővárosban 30 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, boldog pénteket mindenkinek. Na nézzük! Hát például, ha már úgyis nyakig ülünk az érettségi időszakában, akkor elmondom, hogy 1959-ben kedves nebulók, e napon leérettségizett Robert Zimmerman, akit leginkább úgy ismerünk, hogy Bob Dylan. Mindez Minnesota-ban történt, a Hibbing High School-ban iskolai zenekarával, a The Golden Chords-al addigra már rendszeresen játszott Little Richard és Elvis feldolgozásokat, bár az iskola igazgatója egyszer lekapcsolta a mikrofonjukat, mert túl hangosak voltak. Na és ha már rock and roll, meg Elvis, akkor 56-ban Elvis fellépett az amerikai Milton Bell Show-ban, ahol a Hound Dog előadása közben lelassította a tempót, és annyira vad és szuggesztív csípő mozgásba kezdett, hát amin akkor még egy ország felháborodott. A sajtó napokig a közízlés meggyalázásáról cikkezett, és ez a pillanat végleg a lázadás szimbólumává tette a rock and rollt. 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk, ez meg itt az AC/DC.

0: megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Pörög a használt autópiac. Több mint 200 stand várja majd a közönséget az ünnepi könyvhéten. Változékony, de egyre naposabb idő jön. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Hatékonyabban védekezhet Magyarország a fertőző betegségekkel szemben. A Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának fejlesztései nyomán Európában elsőként vezettek be egy új biológiai kockázatkezelési rendszert, és létrehozták az ország első vírus törzsbankját, mondta a rádiónknak Kemenesi Gábor a laboratórium vezetője.
2: Egy virológiai labor nagyon sokféle feladatot ellát. Mondjuk jön egy új járvány, és egy PCR tesztet kell rá fejleszteni. Ezeknek alapkövetelménye, hogy az adott vírus rendelkezésre álljon, hogy az ilyen vírustörzsek egy laboratóriumban megfelelő körülmények közt tárolva tulajdonképpen nyersanyagként felfoghatóak, stratégiai erőforrás. Mi létrehoztuk az első nemzeti vírusbankot, ahol számos olyan vírust őrzünk megfelelő minőségellenőrzési standardok alapján, amire bármikor szüksége lehet az országnak, vagy akár egy régiónak bárhol a világban.
1: Májusban több mint 12 000 importált használt autó kapott magyar rendszámot. Ez csak nem 18%-os növekedés az egy évvel korábbihoz képest. Az év első 5 hónapjában összesen mintegy 61 000 használt személyautót helyeztek forgalomba itthon. A portfólió cikke szerint a növekedésben fontos szerepe van a forint erősödésének. Több mint 200 stand, 100 program és 540 új kötet várja majd a közönséget a 97. ünnepi könyvhéten. A rendezvényt június 11-e és 14-e között tartják a budapesti Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Duna Korzó területén. Az eseményt a tavaly Booker-díjjal elismert magyar származású angol író David Szalai nyitja meg. Több alkalmazott megsérült egy balesetben tegnap a frankfurti repülőtéren. A légikikötőben az egyik beszállókapunál álló Lufthansa gép orrfutóműve váratlanul összecsuklott, és a repülő eleje a betonra zuhant. Az utasok még nem voltak a fedélzeten, csak a Los Angeles-i járat személyzete, illetve néhány reptéri dolgozó tartózkodott ott. Közülük többen orvosi ellátásra szorultak. A légitársaság vizsgálja, mi okozta a balesetet. Hétvégére visszatérhet a napos és elég meleg idő, jönnek a részletek a várható időjárásról. Néha még vastagabb felhők terpeszkedhetnek az égen, máskor inkább a napsütés lesz jellemző, záporokra csak kevés helyen kell készülni. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, Budapesten 26 fok valószínű. Holnap is lesznek felhősebb tájak, a déli és keleti részeken záporok, zivatarok is jöhetnek, de nyugat felől csökken a felhőzet, és ott már sokat süthet a nap. Hajnalban 10-16, nappal 23-28 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó utat, jó munkát, boldogulós pénteket mindenkinek. Éljenek a Fatimék és a Bonifácok. Na meg a Queen mindjárt.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

munkát. Szóval ezt ma már borzasztó nehéz elképzelni. Egyszerűen szinte felfoghatatlan, hogy 1956. június 5-én hogy robbant ki a csípőbotrány. Manapság, amikor már gyakorlatilag minden lemez teleledett ebben a kicsit furcsa világban, de hát akkor még elegendő volt annyi, hogy Elvis Presley egyszerűen tempót váltson a színpadon. Mert hogy történt, ami történt, már mondottam, ugye az amerikai Milton Bell Show-ban lépett fel, na, hogy jött a Hound Dog, másfél percben pörgős, gyors tempóban játszotta, aztán váratlanul egy karmozdulattal leintette a zanakart, és a dalt átváltották egy végtelenül lassú, nehéz, lüktető blues ritmusra. Na most erre a lüktetésre ült fel Elvis, és egy hihetetlenül szuggesztív medence és csípő mozgásba kezdett, amitől hát nem csak a stúdióban lévő fiatal lányok törtek ki sikoltozásban, hanem a közvetítést a következő napokban végignéző háziasszonyok, leendő háziasszonyok és a feleségek válni akartak, úgyhogy jött is a konzervatív sajtó. A szülők és az egyházi szervezetek. A New York Times szerint Elvisnek egyáltalán nincs énekhangja, és a produkciót egy striptease bar színvonalához hasonlították. Vulgáris, állatias, közízlés meggyalázó. Na, hogy a botrány akkora hullámokat vert, hogy amikor egy hónappal később Elvis meghívást kapott a konkurens The Steve Allen Show-ba, a műsorvezető úgy próbálta megnyugtatni a kedélyeket, hogy megkérte Elvist ölcsön smokingot, és egy valódi, élő, Basset Hound kutyának énekelje el a dalt, miközben végig mozdulatlan maradt. Ez egy vicc! 103.9 Rock FM, na zenéljünk!

0: Rock FM.
1: Fél nyolc, jönnek is a hírek meg az információk, remélem mindenkinél jó az irány, és aztán pedig a születésnaposokat éljenezzük, köztük majd megnézzük, hogy kivel tudnak eldicsekedni. Dobosunk van mára, jó, és persze hírek után zenélünk, jön majd a YouTube.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Biztonságos a boltokban kapható sertéshús. Rengeteg embert igazoltatott a rendőrség a Kelenföldi pályaudvar környékén. Változóan felhős napos időnk lehet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Megjelent az afrikai sertéspest is egy szabolcsi sertéstelepen. Mintegy 3000 állatot tartanak ott. A fertőzést két elhullott sertés vizsgálata során mutatták ki, a telep felszámolása már megkezdődött. A hatóságok 5 gazdaság és 2 vágóhíd érintettségét vizsgálják, a telep körül védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal hangsúlyozta, a betegség az emberre nem veszélyes, a boltokban kapható sertéshús továbbra is biztonságosan fogyasztható. Drónokkal és mesterséges intelligencia segítségével mérték fel a vadállományt a déli határ mentén. A modern technológia pontosabb képet ad az állatok számáról és eloszlásáról. A felmérés az afrikai sertéspest is elleni védekezés miatt fontos, a módszert pedig a jövőben más térségekben is alkalmazhatják. Erről Lorenc András, a Nébih Országos Járványvédelmi Központjának igazgatója beszélt rádiónknak.
3: Az afrikai sertéspest is elleni védekezés kiemelt pontja vadisztó állomány drasztikus csökkentése. Ehhez viszont egy adott területen objektíven ismernünk kell az ott élő vaddisznók számát. Felmérésében segít a hőkamerás felvétel és a mesterséges intelligencia kombinációjával ez a program. 90-95%-os biztonsággal tudja a vaddisznókat megkülönböztetni a többi nagy vadfajtól. Szándékozunk beépíteni a döntés előkészítési folyamatokba, egy nagy sűrűségű gócpont feltérképezése után lehet intézkedéseket hozni a vaddisznó állomány csökkentése érdekében.
2: Több mint 700 embert igazoltatott a rendőrség a Kelenföldi pályaudvar környékén az elmúlt egy hétben. Összesen 29 embert fogtak el vagy állítottak elő, közülük 17-et körözés alapján. A közbiztonsági akciót lakossági panaszok nyomán indították. A vasútállomás környékére új térfigyelő kamerákat is telepítettek. Medve támadt egy erdei munkásra a szlovákiai Szent Anna közelében. A 37 éves férfi a vállán sérült meg, miután a vadállat rárontott munka közben. A hatóságok ezután hőkamerákkal fésülték át a környéket, de nem találták meg a medvét. Hol több, hol kevesebb felhő lesz felettünk, itt-ott rövid zápor is előfordulhat, leginkább talán északnyugaton-nyugaton. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Holnap is lesznek felhősebb tájak, a déli és keleti részeken záporok, zivatarok is jöhetnek, de nyugat felől csökken a felhőzet, és ott már sokat süthet a nap. Nappal 23-28 fokot mérhetünk. Vasárnap nagyrészt gomoly felhős napos időnk lesz a fővárosban 30 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok! Na meg nagyon boldog születésnapot, kedves 0605! Jó, és akkor mondom is, 1952-ben született, és úgy hívják Nico McBrain. Legendás, technikás, mindig mezitláb játszott dobosa az Iron Maidennek. Hogy miért játszik mezitláb? Hát ez az egyik legismertebb védjegye. Elmondása szerint ugye a nehéz rock és bőrcipőkben nem érezte elég finoman a lábgépet. Fiatal korában egyszer kipróbált, hogy mezitláb, pontosabban 100 zokniban játszik, és így sokkal nagyobb kontrollt, gyorsaságot és pontosságot ért el. A dobolási stílusa? Csak egy lábgép. Míg a hozzá hasonló dobosok 99%-a dupla lábgépet használ a gyors, dübörgő ritmusokhoz, Nico szinte kizárólag egyetlen lábgépet használ. A jobb láb olyan elképesztően gyors és precíz, hogy a hallgatók gyakran azt hiszik, két lábbal dobol. Emellett híres a hatalmas monumentális cuccairól, amelyek mögött szinte teljesen eltűnik a színpadon. 82-ben csatlakozott a bandához, és 83-ban a Peace of Mind albumon mutatkozott be. Érdekesség, hogy mielőtt tag lett a korábbi zenekarával, ez volt a Trust, többször is játszott az Iron Maiden előtt előzenekarként. Az egyik turnén még be is öltözött a Maiden Kabbala figurájának, Eddie-nek. Nico arcának legjellegzetesebb vonása, innen mindenki tudja, a kissé lapos boxolós orra. Ez nem egy vad rockbulin vagy verekedésben tört el, gyerekkorában egy iskolai balesetben sérült meg olyan súlyosan, hogy az orrnyerge az teljesen ellaposodott. És bár felnőttként megműtethette volna, megtartotta, mert szerinte, hát ez szexi. De egyébként meg, na ne, hivatalos engedélye rendelkező pilóta. 103.9 Rock FM, boldog születésnapot mindenkinek, ki ma ünnepel, Nico McBrain.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat, ne feledjük, ugye az 52-esen az M5-ös csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött. 5-ös kilométernél Kecskemét centrum és Dunaföldár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Az M1-esen Budapest felé Tata meg az M0-ás között óvatosan. Ami pedig a fővárost illeti, továbbra is sávzárás van a Lehel utcában, még mindig a Róbert Károly körútnál. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hortobágy újra lúdobogástól hangos. Június 5 és 7 között érkezik az 57. Hortobágyi Lovasnapok. Részletek hortobagyilovasnapok.hu.
2: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
3: Ha több fronton kell helytállnod,
4: le kell adni a prezentációt.
3: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
5: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
7: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
8: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
9: Te kóstoltad már a Pizza Me megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
10: Indul a helyszíni zsűrizés a Virágos Magyarország versenyben. Érdemes elolvasni, hogy mi van a teljes dobozon. A nyár első hétvégén visszatérhet a napos idő. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Michel Martin ír miniszterelnököt fogadta tegnap Budapesten Magyar Péter. A tárgyalások középpontjában a július 1-én kezdődő ír uniós elnökség állt. A magyar kormányfő azt mondta, hazánk támogatja az ír elnökség fő célkitűzéseit, köztük az Európai Unió versenyképességének erősítését. Az ír miniszterelnök pedig arról beszélt, Írország segíteni kívánja Magyarország reform törekvéseit. Felidézte azt is, hogy a két ország idén ünnepli diplomáciai kapcsolatainak 50. évfordulóját. Figyeljünk a hűtőpultoknál, egyre több helyen jelenik meg az A2-es jelölésű tej. Ezt sokan összetéveszthetik a laktózmentes változattal. Fontos tudni, hogy a laktózmentes jelölés a tejcukorra, míg az A2 a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtésre utal. Mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
11: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, mint minden más termékvédelmi. Ennek pontosnak és közérthetőnek kell lennie, tehát fel kell tüntetni azt, hogy az A2-es tej fehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megtéveszti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tej forgalmazók, illetve gyártók, kereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tejfehérje értékének számára is.
10: Indul a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. A megmérettetésre több száz település nevezett, a legtöbb Veszprém, Borsodabaújzemplén és Pest vármegyéből. A legnépszerűbb kategória az év főtere és a virágzó közösség volt. A díjazottak a novemberi gálán vehetik át az elismeréseket. Medve bóklászik a Nógrád vármegyei Pásztó környékén. Az állatot szerdán egy vadkamera rögzítette egy erdős cserjés részen. Pár száz méternyire onnan lakott terület is van. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság szakemberei szerint kisebb termetű fiatal kóborló medvéről lehet szó. Idehaza nemrég az Aggteleki Nemzeti Parkban két helyen is láttak barna medvét. Néha még vastagabb felhők terpeszkedhetnek az égen, máskor inkább a napsütés lesz jellemző, záporokra csak kevés helyen kell készülni. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, Budapesten 26 fok valószínű. Holnap is lesznek felhősebb tájak, a déli és keleti részeken záporok, zivatarok is jöhetnek, de nyugat felől csökken a felhőzet, és ott már sokat süthet a nap. Hajnalban 10-16, nappal 23-28 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, boldog pénteket mindenkinek. Hát az milyen lehetett? 1975-öt írunk. És egy stúdió látogatása rocktörténelem egyik legdrámaibb, legszomorúbb és leginkább kísérteties pillanata volt a mai napon. Egy olyan hátborzongató véletlen produkált, amit egyetlen forgatókönyvíró sem tudott volna jobban kitalálni. A Pink Floyd, Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright és Nick Mason éppen a Shine On You Crazy Diamond című dal utolsó keverési munkálatait végezték. Ez a monumentális mű kifejezetten ugye Syd Barrettnek a zenekar zseniális, de LSD-től és mentális betegségtől teljesen összeomlott alapítójának szólt. És egyszer csak egy végtelenül furcsa alak sétált be a vezérlőterembe. Kopasz volt a feje, szemöldöke is hiányzott, kövér volt, és egy darab szakadt fehér balonkabátot viselt. Nagyon zavart volt a viselkedése, egy műanyag szatyorral kezében fel alá sétált, és folyamatosan fogat mosott egy kefével. A zenekar tagjai hosszú percekig azt hitték, hogy a stúdió egyik karbantartója vagy valami téveigő idegen jött be, és David Gilmour volt az első, akinek gyanús lett a férfi tekintete, és döbbenettel ismerte fel benne egykori legjobb barátját, a korábban vékony, sötét, göndörhajú és finom vonású Syd Barrettet. Amikor a többiek is rájöttek, kiáll előttük a stúdióban, hát mondani se kell, megfagyott a levegő. Nick Mason úgy emlékezett vissza, hogy teljesen elment a hangja. Richard Wright elmesélte, hogy Roger Waters szeméből potyogtak a könnyek a fájdalomtól, látva, hogy mivé lett az egykori zseni. Megkérdezték egyébként Sidet, mi a véleménye a dalról, ami róla szólt. Azt mondták, üres tekintettel csak annyit mondott, kicsit réginek hangzik. Majd felajánlott, hogy szívesen gitározik benne, de hozzátette, hogy nincs nála a hangszere. Órákig ült a stúdióban, de valójában nem volt jelen. Teljesen le volt zárva, önmagába rekedve. Később aznap este David Gilmour esküvői vacsoráját tartották a stúdió kantinjában. Ott is megjelent, de egy idő után szó nélkül csendben kisétált az ajtón, és soha nem tért vissza. Azért jó, ez kemény lehetett. 103.9 Rock FM, mindez 75. június 5-én. Pink Floyd és Syd Barrett. Na, utakon remélem minden rendben.

0: Rock FM.
1: Fél kilenc, úgyhogy jönnek is a hírek. No, aztán majd kérem tisztelettel. Minden érettségiző biztatására megemlékezünk Bob Dylanről. És a hírek után meg Iggy Pop.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Új szintre lép a járványvédelem. Összecsuklott egy állógép orrfutóműve a frankfurti reptéren. Változékony, de egyre naposabb idő jön. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Hatékonyabban védekezhet Magyarország a fertőző betegségekkel szemben. A Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának fejlesztései nyomán Európában elsőként vezettek be egy új biológiai kockázatkezelési rendszert, és létrehozták az ország első vírus törzsbankját, mondta a rádiónknak Kemenesi Gábor a laboratórium vezetője.
3: Egy virológiai labor nagyon sokféle feladatot ellát. Mondjuk jön egy új járvány, és egy PCR tesztet kell rá fejleszteni. Ezeknek alapkövetelménye, hogy az adott vírus rendelkezésre álljon, de az ilyen vírustörzsek egy laboratóriumban megfelelő körülmények közt tárolva tulajdonképpen nyersanyagként felfoghatóak, stratégiai erőforrás. Mi létrehoztuk az első nemzeti vírusbankot, ahol számos olyan vírust őrzünk megfelelő minőségellenőrzési standardok alapján, amire bármikor szüksége lehet az országnak, vagy akár egy régiónak bárhol a világban.
2: Májusban több mint 12 000 importált használt autó kapott magyar rendszámot. Ez csak nem 18%-os növekedés az egy évvel korábbihoz képest. Az év első 5 hónapjában összesen mintegy 61 000 használt személyautót helyeztek forgalomba itthon. A portfólió cikke szerint a növekedésben fontos szerepe van a forint erősödésének. Több mint 200 stand, 100 program és 540 új kötet várja majd a közönséget a 97. ünnepi könyvhéten. A rendezvényt június 11-e és 14-e között tartják a budapesti Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Duna Korzó területén. Az eseményt a tavaly Booker-díjjal elismert magyar származású angol író David Szalai nyitja meg. Több alkalmazott megsérült egy balesetben tegnap a frankfurti repülőtéren. A légikikötőben az egyik beszállókapunál álló Lufthansa gép orrfutóműve váratlanul összecsuklott, és a repülő eleje a betonra zuhant. Az utasok még nem voltak a fedélzeten, csak a Los Angeles-i járat személyzete, illetve néhány reptéri dolgozó tartózkodott ott. Közülük többen orvosi ellátásra szorultak. A légitársaság vizsgálja, mi okozta a balesetet. Hétvégére visszatérhet a napos és elég meleg idő, jönnek a részletek a várható időjárásról. Hol több, hol kevesebb felhő lesz felettünk, itt-ott rövid zápor is előfordulhat, leginkább talán északnyugaton-nyugaton. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Holnap is lesznek felhősebb tájak, a déli és keleti részeken záporok, zivatarok is jöhetnek, de nyugat felől csökken a felhőzet, és ott már sokat süthet a nap. Nappal 23-28 fokot mérhetünk. Vasárnap nagyrészt gomoly felhős napos időnk lesz a fővárosban 30 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

1039 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Na szóval, kedves érettségizők, ma van a napja annak, hogy 1959-ben Bob Dylan leérettségizett. Igen, hogy milyen diák volt? Hát az érettségi tablóképén egy jól fésült öltönyös fiú látható, de a látszat, na ne, hogy csak, az iskolai évkönyvbe minden diáknak be kellett írnia, hogy mi a célja az életben. Ő akkor még, mint Robert Zimmerman, ezt írta a neve mellé, csatlakozni Little Richardhoz. Nem volt mint a diák, a jegyei átlagosak voltak, a tanárai pedig mondani se kell, hogy különc és visszahúzódó fiúként ismertették őt, aki szinte minden szabad idejét a szobájába zárkózva blues és country rádiókat hallgatva töltötte. Hát meg is született a gimnáziumi zenekar, ugye Dylan még nem gitározott vagy szájharmonikázott, hanem a zongoránál ült, és abszolút a Richard-féle boogie-woogie stílust hozta. Érdekesség, hogy az érettségi után ugyanezen a nyáron, 59-ben elment egy helyi fesztiválra, ahol élőben látta fellépni a tragikusan korán elhunyt rock and roll ikont Buddy Hollyt. És ez a koncert akkora hatással volt rá, hogy elhatározta, szakít a hangos rock zenekarokkal, akusztikus gitárt fog, és elindul a folk zene irányába. Néhány hónappal később pedig Minneapolisba költözött, ahol felvette a Bob Dylan nevet. Úgyhogy így, kedves érettségizők, mindig van remény. 103.9 Rock FM, na zenéjük.

0: rock közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat, ne feledjük, ugye az 52-esen az M5-ös csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött. 5-ös kilométernél Kecskemét centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Az M1-esen Budapest felé Tata meg az M0-ás között óvatosan. Ami pedig a fővárost illeti, továbbra is sávzárás van. A Lehel utcában, még mindig a Róbert Károly körútnál. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sarvarfürdo.hu.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
3: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
4: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Te kóstoltad már a Pizzami megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz, mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
6: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
7: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
8: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
7: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
9: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
10: Megjelent az afrikai sertéspest is egy szabolcsi telepen. Erdei munkást sebesített meg egy medve Szlovákiában. Változóan felhős napos időnk lehet. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Megjelent az afrikai sertéspest is egy szabolcsi sertéstelepen. Mintegy 3000 állatot tartanak ott. A fertőzést két elhullott sertés vizsgálata során mutatták ki. A telep felszámolása már megkezdődött. A hatóságok 5 gazdaság és 2 vágóhíd érintettségét vizsgálják, a telep körül védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal hangsúlyozta, a betegség az emberre nem veszélyes, a boltokban kapható sertéshús továbbra is biztonságosan fogyasztható. Drónokkal és mesterséges intelligencia segítségével mérték fel a vadállományt a déli határ mentén. A modern technológia pontosabb képet ad az állatok számáról és eloszlásáról. A felmérés az afrikai sertéspest is elleni védekezés miatt fontos, a módszert pedig a jövőben más térségekben is alkalmazhatják. Erről Lorenc András, a Nébih Országos Járványvédelmi Központjának igazgatója beszélt rádiónknak.
11: Az afrikai sertéspest is elleni védekezés kiemelt pontja a vadisztmál drasztikus csökkentése. Ehhez viszont egy adott területen objektíven ismernünk kell az ott élő vaddisznók számát. Felmérésében segít a hőkamerás felvétel és a mesterséges intelligencia kombinációjával ez a program. 90-95%-os biztonsággal tudja a vaddisznókat megkülönböztetni a többi nagy vadfajtól. Szándékozunk beépíteni a döntés előkészítési folyamatokba, egy nagy sűrűségű gócpont feltérképezése után lehet intézkedéseket hozni a vaddisznó állomány csökkentése érdekében.
10: Több mint 700 embert igazoltatott a rendőrség a Kelenföldi pályaudvar környékén az elmúlt egy hétben. Összesen 29 embert fogtak el vagy állítottak elő, közülük 17-et körözés alapján. A közbiztonsági akciót lakossági panaszok nyomán indították. A vasútállomás környékére új térfigyelő kamerákat is telepítettek. Medve támadt egy erdei munkásra a szlovákiai Szent Anna közelében. A 37 éves férfi a vállán sérült meg, miután a vadállat rárontott munka közben. A hatóságok ezután hőkamerákkal fésülték át a környéket, de nem találták meg a medvét. Néha még vastagabb felhők terpeszkedhetnek az égen, máskor inkább a napsütés lesz jellemző, záporokra csak kevés helyen kell készülni. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, Budapesten 26 fok valószínű. Holnap is lesznek felhősebb tájak, a déli és keleti részeken záporok, zivatarok is jöhetnek, de nyugat felől csökken a felhőzet, és ott már sokat süthet a nap. Hajnalban 10-16, nappal 23-28 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Indul a helyszíni zsűrizés a Virágos Magyarország versenyben. Érdemes elolvasni, hogy mi van a teljes dobozon. A nyár első hétvégén visszatérhet a napos idő. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Michel Martin ír miniszterelnököt fogadta tegnap Budapesten Magyar Péter. A tárgyalások középpontjában a július 1-én kezdődő ír uniós elnökség állt. A magyar kormányfő azt mondta, hazánk támogatja az ír elnökség fő célkitűzéseit, köztük az Európai Unió versenyképességének erősítését. Az ír miniszterelnök pedig arról beszélt, Írország segíteni kívánja Magyarország reform törekvéseit. Felidézte azt is, hogy a két ország idén ünnepli diplomáciai kapcsolatainak 50. évfordulóját. Figyeljünk a hűtőpultoknál, egyre több helyen jelenik meg az A2-es jelölésű tej. Ezt sokan összetéveszthetik a laktózmentes változattal. Fontos tudni, hogy a laktózmentes jelölés a tejcukorra, míg az A2 a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtésre utal. Mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, mint minden más termékvédelmi. Egyébként ennek pontosnak és közérthetőnek kell lennie, tehát fel kell tüntetni azt, hogy az A2-es tej fehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megtéveszti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tej forgalmazók, illetve gyártók, kereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tejfehérje értékének számára is.
1: Indul a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. A megmérettetésre több száz település nevezett, a legtöbb Veszprém, Borsodabaújzemplén és Pest vármegyéből. A legnépszerűbb kategória az év főtere és a virágzó közösség volt. A díjazottak a novemberi gálán vehetik át az elismeréseket. Medve bóklászik a Nógrád vármegyei Pásztó környékén. Az állatot szerdán egy vadkamera rögzítette egy erdős cserjés részen. Pár száz méternyire onnan lakott terület is van. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság szakemberei szerint kisebb termetű fiatal kóborló medvéről lehet szó. Idehaza nemrég az Aggteleki Nemzeti Parkban két helyen is láttak barna medvét. Hol több, hol kevesebb felhő lesz felettünk, itt-ott rövid zápor is előfordulhat, leginkább talán északnyugaton-nyugaton. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Holnap is lesznek felhősebb tájak, a déli és keleti részeken záporok, zivatarok is jöhetnek, de nyugat felől csökken a felhőzet, és ott már sokat süthet a nap. Nappal 23-28 fokot mérhetünk. Vasárnap nagyrészt gomoly felhős napos időnk lesz a fővárosban 30 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

93.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki. Ma vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a pénteki Rock délelőtt, bizony, itt a péntek, haladunk a hétvége felé, nagyon durván, rohanunk, száguldunk, futunk, és hát tesszük mindezt a legjobb rockzenékkel. Én azt mondom, hogy az időjárással ne foglalkozzunk, az olyan, amilyen, ha most jó, akkor jó, ha nem jó, akkor nem jó, de hát mindig az, hogy az egyik pillanatban kimondom, hogy jó, a másikban meg már nem jó. Na, szóval egy a lényeg, hogy rockzenék, Metallica. Hát ugye, akik 8 év után visszatérnek Budapestre, nem is olyan sokára, mert hogy most 5-e van, és ők jönnek jövő héten, 11-én és 13-án, egy jóféle dupla koncerttel a Puskás Arénába, és 11-én a Pantera és az Avatar, 13-án pedig a Gojira és a Knock Loose lesznek a Metallica vendégzenekara. Egyébként ezt a koncertet, ezt a dupla koncertet az M72 turnéjuk keretein belül adják itt Magyarországon. Hát és még reméljük, hogy sok ilyen lesz. Ki tudja, ez a Metallica és a Nothing Else Matters.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Na, azt mondja Crash Test Dummies, akik igazi One Hit Wonder, mert hogy egy slágerük volt, ám az annál nagyobb, 1993-ban jelent meg, és soha senki nem tudta kiejteni. Megmondom, hogy miért, azért már az a címe, hogy és ez azonnal kitűnt a korszak rock és popdalai közül. A szöveg három olyan gyermek történetét meséli el, akik valamilyen okból kilógnak a sorból, és emiatt elszigeteltséget vagy kirekesztettséget élhetnek át. A világszerte hatalmas siker lett, első helyre került többek között Ausztráliában, Németországban, Norvégiában és Svédországban. Hát a dalnak abban megegyeztünk, hogy különleges a címe. Az énekesnek pedig nagyon különleges énekhangja van és egyedi stílusa, úgyhogy megosztotta a közönséget ez a felvétel. Vannak, akik mesterműnek tartják, mások minden idők egyik legfurcsább slágereként emlegetik. Mégis kétségtelen, hogy a 90-es évek egyik legemlékezetesebb együttesének egyik legnagyobb sikere lett, úgyhogy nekünk nincs más hátra, mint előre. Meghallgatjuk, ez a Crash Test Dummies és a

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103.9 Rock FM és Prince folytatja. Na most hát tudjuk, hogy neki köszönhetjük az egyik legidőtállóbb dalt, mégpedig 1984-ből érkezik a Purple Rain, amely a Prince nem csak pályafutásának egyik legnagyobb sikere, hanem a könnyű zene történetének egyik legismertebb balladája is. A Purple Rain jelentése sokáig foglalkoztatta a rajongókat. Prince szerint a lila eső a világ végének szimbóluma, amikor a vörös és a kék összeolvad az égen, minden bizonytalanná válik, és az ember csak a szeretteibe, a hitébe és önmagába kapaszkodhat. A dal az amerikai slágerlistán a második helyig jutott, és azóta is Prince egyik legismertebb szerzeményének számít. A Rolling Stone minden idők legjobb dalai között a 18. helyre sorolta, a Rock and Roll Hall of Fame pedig beválasztotta a rockzenét formáló 500 legfontosabb dal közé. A sors különleges játék, hogy Prince utolsó koncertjén 2016. április 14-én szintén a Purple Rain hangzott el utolsó dalként. Egy héttel később a legenda már nem volt közöttünk, a dal azonban örökre a zenei örökségének egyik legfényesebb darabja maradt, és mindig jó meghallgatni. Prince, Purple Rain.

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a pénteki Rock délelőtt, hát igen, ez a hét is nagyon-nagyon gyorsan elment, mi csak nézünk utána, de mi közben nézünk utána, nyilvánvalóan a legjobb rockzenéket hallgatjuk, és a legjobb hangulatban, ez is egy ilyen alapmotívum, úgyhogy én azt mondom, hogy kapaszkodjunk össze, élvezzük a legjobbakat, és közben gondoljunk arra, hogy mindjárt itt a hétvége, de most itt az Oasis, akik ugye 2024-ben a Gallagher testvérek kivékültek. Hát ez annyira váratlanul ért bennünket, hogy az valami egészen elképesztő, de most pedig az Oasis rajongók számára igazi csemege érkezik ősszel. Dokumentumfilm készült a legendás brit zenekar nagy visszatéréséről. A film szeptember 11-én debütál az IMAX mozikban, az év végén pedig a Disney Plus kínálatába is felkerül. Ugye a még cím nélküli alkotás az Oasis Live 25 turné történetét dolgozza fel, vagyis azt a korszakos eseményt, amikor Liam és Noel Gallagher 25 év után újra egy színpadra állt. Na, akkor addig is Oasis Wonderwall.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

93.9 Rock FM, hát tulajdonképpen szerintem könyvet lehetne írni abból, hogy mely dalok, mely fantasztikus rockdalok lettek újra meg újra sikeresek egy Ladies reklámnak köszönhetően. Ilyen például a Steve Miller Band egyik legnagyobb klasszikusa, The Joker, amelyet eredetileg 1973-ban jelentettek meg, és rövid idő alatt az együttes első amerikai listavezető slágere lett. Egy ilyen laza hangulatú bluesos rockdal, és azóta is a Steve Miller Band védjegyének vagy signature songjának számít. A The Joker ugye ekkor lett sikeres, de a történet itt még nem ért véget. Több mint 16 évvel később, 1990-ben újéletre kelt, amikor egy Levi's reklámban felhasználták, a reklám hatására a dal ismét felkerült a slágerlistákra, és meglepetésre az Egyesült Királyságban is első helyre került, közel 2 évtizeddel az eredeti megjelenése után. Hát ugye ez történt a The Clash Should I Stay or Should I Go-val is. Na most a brit listák élén ráadásul rendkívül szoros versenyben végzett. Mindössze 8 eladott példánnyal előzte meg Delight, Groove is in the Heart című slágerét. Ez a különbség az egyik legszorosabb listaharc volt a brit sláger történelemben. Steve Miller Band, The Joker.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

Na hát akkor a Scorpions, akik ugye minden második évben itt vannak nálunk Magyarországon, ők ugye tavaly voltak 60 évesek, és ezt a 60 évet, ezt tisztességesen, becsülettel meg kell ünnepelni. Ez az ünnepség, ez tarthat több évig is szerintem. Azért egy 60 éves zenekar az nem semmi, és amilyen karrier az ő hátuk mögött van, azt mindenképpen, hát az úgy mindenképpen említésre méltó. Na, maradjunk ennyiben. És ők ezt az ünnepséget, ezt elkezdték Las Vegasban tavaly egy ilyen koncert sorozattal, aztán még így hitottam, ott felléptek, egy hatalmas koncertet tartottak Hannoverben, és kiderült, hogy idén turnéra indulnak, mégpedig pont azért, mert megünneplik a 60. életévüket, és természetesen miután tavaly nem voltak nálunk, idén jönnek, pont azért, hogy bennünket is megörvendeztethessenek a jó kis koncertjükkel. Nincs már az olyan sokára, hölgyeim és uraim, a dátum június 20-a, MVM Dome, és most egyik legszebb power balladájuk érkezik, ez pedig nem más, mint a személyen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is. Alza.hu.
2: Végre egy bejövős fesztivál Budapesttől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
3: Lifestyle Hotel Mátra a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

93 Rock FM. Na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mi pedig a pénteki Rock délelőtt, amely már pénteken délután folytatódik tovább. Hát igen, eljutottunk idáig, most már tulajdonképpen van, aki a hétvégét ünnepli, úgyhogy neki jó hétvégét. Ha valaki dolgozik, még annak jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pízik, akkor jó pihit, és online streamen is lehet bennünket hallgatni, ugye, hogyha valaki elhagyta Budapest határait, www.rockradio.hu, és kell is, mert hogy a Kiss együttes érkezik, akiknél azért nagy csúsztatások vannak, mert ugye 2023-ban ők befejezték a koncertezést, legalábbis egy búcsú turnét nyomtak, és azt mondták, hogy maszkban soha többet nem lépnek fel, de az nem azt jelenti, hogy maszk nélkül nem fognak fellépni, és most ez történik, 2026-ban visszatérnek Las Vegasba a rajongók egyik kedvenc eseményével, a Kiss Cruise különleges szárazföldi változatával, Landlock in Vegas rendezvénnyel, november 11-ben, nem, 13-a és 15-e között lesz ez az esemény, ennek örömére pedig a Kiss maszk nélküli korszakának egyik legnagyobb slágere jön, ez a Lick It Up.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM és Aerosmith, aki 2023-ban elkezdték Peace Out nevezetű búcsú turnéjukat, amelyet aztán fel is függesztettek még akkor, aztán utána 2024-re áttolták, de Steven Tyler hangszálai nem gyógyultak meg akkorra, úgyhogy 2024-ben bejelentették, hogy vége van, ők már nem fognak többet fellépni, ehhez képest pedig Steven Tyler egész tavaly fellépett, meg Joe Perry is, meg az összes többi Aerosmith tag zenélt itt-ott-amott. Hát, és akkor ilyenkor a rajongók így felkapják a fejüket. Ja, és még egy EP-t is kiadtak One More Time címmel, amely meglepően sikeres lett. Na de, hát ilyenkor a rajongók azért úgy felkapják a fejüket, hogy gyerekek, nem akarjátok befejezni a Peace Out búcsú turnétokat? És ugye ez a kérdés, ha már egyszer felmerült, akkor Joe Perry így finoman reagált is rá, hogy azért ők ezen még gondolkodnak. Tehát még itt nincs vége a történetnek, nyugodjunk meg. Aminek meg kell történni, az meg fog történni. Na, itt az Aerosmith, és

0: igen. Ramalama, bamalama, rock and roll is
1: king. 103.9 Rock FM, na azt írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között átépítették a terelést. A 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, az átterelési pontokban mindenképpen érdemes óvatosan vezetni és figyelembe venni a sebességet korlátozó táblákat. Az M3-ason Bag térségében aszfaltoznak, ezért a 48-as és a 39-es kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, a Vásárosnemény felé autózók a külső és a leálló sávot használhatják, a munka kapcsán a főváros felé vezető oldalon lezárták a Galga pihenőt. Plusz 36 20 99 9 103 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk, ide lehet küldeni a további közlekedési infókat, amelyeket nagyon megköszönünk, és már jöhet is a The Who és a Won't Get Fooled Again.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. Sárvárfürdő.hu.
2: Hortobágy újra lúdobogástól hangos. Június 5 és 7 között érkezik az 57. Hortobágyi Lovasnapok. Részletek hortobagyilovasnapok.hu.
3: Ha több fronton kell helytállnod,
4: le kell adni a prezentációt.
3: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
5: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki. Ma vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a pénteki Rock délelőtt, és hát ugye már péntek délután van, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes péntek délután. Aki már belekezdett a hétvégébe, annak nagyon jó hétvégét, aki dolgozik még, annak jó munkát, aki úton van, gondolom ők nagyon sokan vannak le a Balaton felé, annak jó utat, és vigyázzanak magukra, aki otthon pihizik, jó pihit, ha pedig ugye úton vagyunk, akkor online streamen is lehet bennünket hallgatni, www.rockradio.hu, és érdemes is, hát hiszen két olyan nagy ágyú érkezik, mint David Bowie és Mick Jagger. Ugye eredetileg ez a dal, a Dancing in the Street, a Martha and the Vandellas előadásában jelent meg 1964-ben, és aztán az évtizedek során számtalan előadó feldolgozta, de a legismertebb verzió kétség kívül David Bowie és Mick Jagger 1985-ös duettje, a két brit rockikon a Live Aid jótékonysági koncerthez kapcsolódva rögzítette a dalt. Eredetileg úgy tervezték, hogy Londonból és Philadelphiából élőben énekelnek együtt műholdas kapcsolaton keresztül. Hát ez ma már megvalósulhatna, de akkor még nem tudott, úgyhogy végül stúdió felvétel készült. Ez David Bowie, Mick Jagger és a Dancing in the Street.

103.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M6-os autópályán Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható, és még mindig az M6-oson Budapest felé a 18-as kilométernél lévő Érd-Észak iparterület csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágat lezárták, a 20-as kilométernél lévő Diósd-Érd centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelő utat. Az M7-esen a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot, az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható, az 1-esen pedig Biatorbágy térségében, már hogy az 1-es főúton, az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben. Plusz 36 29 9 9 3 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat, köszi szépen, és jöhet a Third Eye Blind és a Semi-Charmed Life.

93.9 Rock FM, egy jó Whitesnake-kel folytatjuk. Hát ugye azt tudjuk, hogy a Whitesnake és annak előtte a Deep Purple frontembere David Coverdale hivatalosan is bejelentette a visszavonulását 2025 novemberében. A Whitesnake legendás frontembere egy érzelmes videóban búcsúzott el a rajongóktól, és azt mondta, hogy eljött az idő, hogy szögreakaszta a platformcipőt és szűk farmeljeit. David Coverdale az utóbbi években komoly egészségügyi problémákkal küzdött, és légúti fertőzések, sérülések miatt több koncertet és turnét is le kellett mondania. Utolsó koncertjét 2022. júniusában adta Franciaországban a Hellfest Fesztiválon, most pedig hivatalosan is lezárult egy több mint 6 évtizedes rock legenda története. Egyébként ugye tudjuk, hogy a Whitesnake a 80-as évek egyik legnagyobb hard rock bandája lett, olyan örökzöld slágerekkel, mint a Here I Go Again, az Is This Love, a Fool For Your Lovin', vagy pedig a most következő Give Me All Your Love.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sarvarfürdő.hu.
2: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
3: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
2: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki vagyok, ez pedig itt a pénteki rock délelőtt. Hát bezony, péntek lett hirtelennyében, így hip-hop pár nap alatt, ugye? Hát az előbb volt még csak csütörtök, meg szerda, meg kedd, meg hétfő. Na de, most jön a szombat, meg a vasárnap, úgyhogy mi erre szépen nyugodtan felkészülünk. Az utakon vigyázzunk magunkra, mert ilyenkor azért már elindul a nagy-nagy forgalom, és hát közben lehet hallgatni a legjobb rockzenéket, bárhová megyünk, bármit csinálunk, az mindig jó, hogyha egy jó kis rock kéznél van, és most kéznél van 0-24-ben heti 7 napon keresztül, még online streamen is, www.rockradio.hu. Na most a Starship érkezik legismertebb slágerükkel, ez a We Build This City, amely 1985-ben jelent meg, és bár megjelenésekor óriási siker lett, az évek során az egyik legtöbbet vitatott rockdallá vált. A szám eredetileg a Los Angeles-i élőzenei klub élet hanyatlásáról szólt, a dalszerzők pedig Bernie Taupin, aki leginkább Elton John állandó szövegírójaként ismert, és Martin Page egyfajta tiltakozó dalnak szánták a szerzeményt, amely azt mutatta be, hogy hogyan szorítják háttérbe a valódi zenét a vállalati érdekek és a változó zeneipari trendek. Na hát akkor itt a Starship és a We

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM, azt írja az Útinform, hogy a 2-es főúton Bácott, a Honvéd utcánál csatornázók dolgoznak, a 34-es kilométer környékén útszűkület és sebességkorlátozás követel figyelmet. A 4-es főúton építési munkákat végeznek Vecsés átkelési szakaszán a főutcában, a Magyar utca kereszteződésénél, a 21-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben, a 11-es főúton Szentendrénél pedig a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítése, alkalmanként pedig sávlezárása lehet számítani, ami napközben torlódást okozhat, és még mindig a 11-esen Esztergom átkelési szakaszán a 60-as és a 62-es kilométer között építési munka miatt útszűkületen kell áthajtani. Plusz 36 20 99 909, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk, ide lehet küldeni a további közlekedési infókat. Köszönjük szépen, és már jön is a Dió.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, na ennyi volt már a Rock délelőtt, érkezhet a Rock délutánnal és a legjobb rockzenékkel. Glamancsek Krisztián, jön Szili és a Rock the Night. Hát erre a hétre ennyi volt a Rock délelőtt, a Rock délután és a Rock the Night. Aztán mindenkinek nagyon kellemes hétvégét, találkozunk jövő héten hétfőn is, ugyanitt ugyanekkor. Addig is Csizinszki Éva vagyok, ő pedig a Guns N' Roses és a Welcome to the Jungle.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM és a pénteki rock délután. Csúnyább idő van péntek délutánra, mint csütörtökre. Ezt ígérték, ezt mondták, én már nem emlékszem rá, hogy mi mindent mondtak. Azt mondták, hogy sokkal jobb idő lesz szombatra és vasárnapra, nyárias meleg, akár 30 fokkal is, és rengeteg lesz a napsütés. Hát ezek után mindenféleképpen megvárjuk. Kellemes délutánt kívánok, Klamancse Krisztián vagyok. A most következő dal eredetileg Bruce Springsteené, meg is jelentette, de valahogy sosem vitte sikerre. Aztán nagy lelkűen átadta Manfred Mannnek, aki annak idején az Earth Bandet futtatta, de milyen jól ez lett az igazi slágerük. Manfred Mann's Earth Band és a Blinded by the Light.

tőzszel, egész nap csak együtt voltunk. Egymás kezét fogva.

103.9 Rock FM, az Útinform információi szerint ma is nagyon erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, Tatától Biatorbágyig szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás, sok esetben 10-15 percig is állnak a járművek, különös ok nélkül. Az ott autózók figyeljenek Herceghalom térségében, mert egy műszaki hibás jármű veszteg el a 28-as kilométernél az átterelt sávban, útszűkületet okozva. Budapesten hétvégi lezárás van a pesti alsórakparton, vonulásos rendezvény van a Kodály körönttől a Kossuth Lajos térig, ma 17 és 21 óra között. Lezárások kezdődtek a Puskás Aréna környékén hivatalosan 17 és 23 óra között, illetve lezárás van a 11. kerületben a Gyékényes utcában ma is, holnap is, és van egy félpályás lezárás a 3. kerületben a Királyok útján a Pünköstfürdő utcánál. Jó utat, jó hétvégét, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, ha azt mondják, hogy a szenzációs Seattle-i négyes alapította meg az igazi grunge stílust és terjesztette el a világban. A 90-es években az uralkodó rock stílus az alternatív rock lett, és ez mind-mind nekik köszönhető, akkor tényleg Seattle-ből, Washington államból a Nirvana, a Pearl Jam, a Soundgarden vagy az Alice in Chains. A Nirvana a mozgalom zászlóvivője volt, a klasszikussá vált Nevermind album és a Smells Like Teen Spirit előadója Kurt Cobain vezetésével. A Pearl Jam a modern rock egyik legkitartóbb csapata, élükön Eddie Vedderrel, aztán a Soundgarden, Chris Cornell egyedülálló hangjáról és komplex, súlyos gitár témáiról vált ismerté, és nem utolsó sorban az Alice in Chains, a sötétebb, pszichedelikusabb és metálosabb hangzásvilágot képviselő együttes. Hölgyeim és uraim, Alice in Chains, most a Rock FM-en a dal címe Wood.

0: A múlt percekben is a YouTube diadalmenete 1987-től. Klavancsa Krisztián vagyok, 16 óra után a zenei folytatás, Creedence Clearwater Revival.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
1: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
3: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
4: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
5: Lifestyle Hotel Mátra a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM és a pénteki rock délután, és a hidegfront, amely meghatározza az életünket nagyjából két naponta. Most megint eltelt két nap, szerda után péntek a másik.

Második nap, amikor jön a hidegfront, záporokat, zivatarokat is hozhat, és elvileg egy hidegfront erős széllel, hogy ebből mi lesz meg, hát téliesen nem fordul az időjárás, sőt, kitisztul szombatra és vasárnapra, magas UV-sugárzással kezdetben 27-28 fok várható, hétfőn már 32, és aztán még kedden is megmaradhat a 31 fokos csúcs. Ezzel párhuzamosan a hajnali felmelegedés kezdetben 15-16, később 18-19-20 fokos, és mikor romlik el újra az idő, mert az állandóan picit elromlik? Hát, 10-e, amikor megint valami hidegfront jön. Most nem két napra, most 4 napra. Változatos ez a júniusi nyár. Innentől kezdve viszont nem jövünk ki a magas hőmérsékleti értékekből. Ez azt jelenti, hogy amikor bezuhan, akkor is a legalja 25-26, ez ugye napközbeni csúcs, és onnantól kezdve csak feljebb megy a napközbeni felmelegedés, illetve a napközbeni csúcsok. Kellemes délutánt kívánok! Klamoncsek Krisztián vagyok. Az Útinform információi szerint javul a péntek délutáni közlekedési helyzet az M1-es autópályán. Tatától továbbra is élénk a forgalom, de a korábbi összefüggő torlódások megszűntek. Jelenleg zökkenőmentes a közlekedés, és a külső sávon csak kisebb lassulások fordulnak elő a főváros felé. Budapesten hétvégi lezárás van a pesti alsórakparton. Vonulásos rendezvény van a Kodály köröntől a Kossuth Lajos térig ma 17 és 21 óra között. Lezárások vannak a Puskás Aréna környékén 17 és 23 óra között. Lezárás van a 11. kerületben a Gyékényes utcában ma és holnap, és van egy félpályás lezárás a 3. kerületben a Királyok útján a Pünköst fürdő utcánál. Jó utat kívánok!

0: stop the spirit when I need you. This life is more than just a read-through.
1: A 90-es évek legjobb rock zenéi. Csak itt. 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM a hétvégi Rock Lexikonban a nyári szezonban indul a nagy 80-as évek sorozat. Igen, ez 10 hétvége, és igen, mindenki ezt imádja, ezt várja. 2026. július és augusztus minden hétvégéje egy-egy évszám a 80-as évekből. A kezdés most hétvégén 1980. Rockslágerek és az év történelmi eseményei úgy, ahogy sehol máshol. Rock Lexikon minden szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától csak itt, a 103.9 Rock FM-en.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten hétvégi lezárás van a pesti alsórakparton, a vonulásos rendezvény van a Kodály körönttől a Kossuth Lajos térig, ma 17 és 21 óra között. Lezárások kezdődtek a Puskás Aréna környékén ma délutántól 23 óráig. Lezárás van a 11. kerületben a Gyékényes utcában ma is és holnap is, és van egy félpályás lezárás a 3. kerületben a Királyok útján, a Pünköst fürdő utcánál. A fővárosban sávlezárások vannak a Bécsi úton befelé, szakaszos és időszakos sávlezárás a Kerepesi úton, és sávlezárás még a 4. kerületben az Árpád úton, a Dózsa-György úton, a Tököli út közelében és a 10. kerületben a Fehér úton. Korlátozás van az Üllői úton kifelé, és lezárás még a 6. kerületben a Szív utcában és a 2. kerületben a Széher úton is. Egyirányosítás van a 6. kerületben a Nagymező utcában és a 11. kerületben a Neszmélyi úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: A péntek délutáni csúf időről az időjárás tehet, mert hogy addig-addig volt szép mondjuk a napközben, amíg a délután aztán csúnya lett és borult, és még eső is jöhet a késő délután, illetve az este folyamán. Klamoncse Krisztián vagyok, kellemes délután kívánok, 17 óra után a zenei folytatás, Smash Mouth és az All Star. Hey now, you're an All Star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid.
0: A műsorszám termék megjelenik.

0: megtisztítják a tetőteremet.
1: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
2: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
3: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
4: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket! A Vegetával az igazi a grill hangulat!
5: Reklámot hallottak! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM és a pénteki rock délután, és hogyha a Shrek filmekre azt mondjuk, hogy atom betétzenék voltak benne, teljesen mindegy, hogy eredeti vagy feldolgozás, akkor a Smash Mouth is kivette belőle a részét. Ez az All Star egyébként 1999-ben amerikai listavezető is volt, és ez az a csapat, amelyik

feldolgozta a Monkees 60-as évekbeli slágerét. Sosem gondoltuk volna, hogy a beatből vagy a beat rockból lesz alternatív rock, de a 90-es évek végén ez is megtörtént, és ugyanennek a csapatnak volt köszönhető Smash Mouth és az I'm a Believer, miközben a Monkees legnagyobb slágeréről beszélünk a 60-as évekből. Útinform legfrissebb, korábban már mondtam, hogy Tatától továbbra is élénk a forgalom a főváros felé, de a korábbi összefüggő torlódások megszűntek legalább egy órája, jelenleg zöggenőmentes a közlekedés, és a külső sávon is csak kisebb lassulások fordulnak elő, néha vannak jó hírek is, pláne a péntek délutáni közlekedésben. Budapesten hétvégi lezárás van a Pesti alsórakparton, vonulásos rendezvény a Kodály köröntől a Kossuth Lajos térig, ezekben a percekben több órán keresztül. Lezárások vannak a Puskás Aréna környékén hivatalosan 17 és 23 óra között, lezárás van a 11. kerületben a Gyékényes utcában ma is és holnap is, és van egy félpályás lezárás a 3. kerületben a Királyok útján, a Pünköstfürdő utcánál. Jó hétvégét és jó utat kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rock.

103.9 Rock FM a hétvégi rock lexikonban, a nyári szezonban induló nagy 80-as évek sorozat. Igen, ez 10 hétvége, és igen, mindenki ezt imádja, ezt várja. 2026. június, július és augusztus minden hétvégéje egy-egy évszám a 80-as évekből. A kezdés most hétvégén 1980. Rockslágerek és az év történelmi eseményei úgy, ahogy sehol máshol. Rock Lexikon minden szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától csak itt, a 103.9 Rock FM-en.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

0: közlekedés.
1: Budapesten hétvégi lezárás van a pesti alsórakparton, a vonulásos rendezvény van a Kodály körönttől a Kossuth Lajos térig a 17 és 21 óra között. Lezárások kezdődtek a Puskás Aréna környékén ma délutántól 23 óráig. Lezárás van a 11. kerületben a Gyékényes utcában ma is és holnap is, és van egy félpályás lezárás a 3. kerületben a Királyok útján, a Pünköst fürdő utcánál. A fővárosban sávlezárások vannak a Bécsi úton befelé, szakaszos és időszakos sávlezárás a Kerepesi úton, és sávlezárás még a 4. kerületben az Árpád úton, a Dózsa-György úton a Tököli út közelében, és a 10. kerületben a Fehér úton. Korlátozás van az Üllői úton kifelé, és lezárás még a 6. kerületben a Szív utcában, és a 2. kerületben a Széher úton is. Egyirányosítás van a 6. kerületben a Nagymező utcában, és a 11. kerületben a Neszmélyi úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.
2: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

103.9 Rock FM, ijesztően csúnya a péntek, ez egy hideg frontnak köszönhető, ami szelet és még csapadékot is hozhat. A nap egyik felében még gyönyörű szép napos nyári idő volt, a másik felében nem annyira, na de a nyári idő visszatér a hétvégére, aggodalomra semmi jók, magas UV-sugárzással, rengeteg napsütéssel, 27-28 fok szombatra és vasárnapra, és hogyha valakinek ez nem elég, munkanap ide vagy oda, hétfőn 32 fok lesz, utána még kedden is 31 lehet. Ezzel párhuzamosan a hajnali felmelegedések is 15-16 fok kezdetben, 18-19-20 a folytatásban, és hogyha a jövő hét elején rekkerő hőség lesz, akkor ez egy picit visszább vesz a lendületből, megint egy hideg frontnak köszönhetően.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM a hétvégi rock lexikonban, a nyári szezonban induló nagy 80-as évek sorozat. Igen, ez 10 hétvége, és igen, mindenki ezt imádja, ezt várja. 2026. július és augusztus minden hétvégéje egy-egy évszám a 80-as évekből. A kezdés most hétvégén 1980. Rockslágerek és az év történelmi eseményei úgy, ahogy sehol máshol. Rocklexikon minden szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától csak itt a 103.9 Rock FM-en.

0: közlekedés.
1: Budapesten hétvégi lezárás van a pesti alsórakparton, a vonulásos rendezvény van a Kodálykőröntől a Kossuth-Lajos térig a 17 és 21 óra között. Lezárások kezdődtek a Puskás Aréna környékén ma délutántól 23 óráig. Lezárás van a 11. kerületben a Gyékényes utcában ma is és holnap is, és van egy félpályás lezárás a 3. kerületben a Királyok útján, a Pünköstfürdő utcánál. A fővárosban sávlezárások vannak a Bécsi úton befelé, szakaszos és időszakos sávlezárás a Kerepesi úton, és sávlezárás még a 4. kerületben az Árpád úton, a Dózsa-György úton a Tököli út közelében, és a 10. kerületben a Fehér úton. Korlátozás van az Üllői úton kifelé, és lezárás még a 6. kerületben a Szív utcában, és a 2. kerületben a Széher úton is. Egyirányosítás van a 6. kerületben a Nagymező utcában, és a 11. kerületben a Neszmélyi úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: to heaven.
1: Rock közlekedés.
2: Budapesten hétvégi lezárás van a pesti alsórakparton, a vonulásos rendezvény van a Kodály körönttől a Kossuth Lajos térig, ma 17 és 21 óra között. Lezárások kezdődtek a Puskás Aréna környékén ma délutántól 23 óráig. Lezárás van a 11. kerületben a Gyékényes utcában ma is és holnap is, és van egy félpályás lezárás a 3. kerületben a Királyok útján, a Pünköst fürdő utcánál. A fővárosban sávlezárások vannak a Bécsi úton befelé, szakaszos és időszakos sávlezárás a Kerepesi úton, és sávlezárás még a 4. kerületben az Árpád úton, a Dózsa-György úton, a Tököli út közelében és a 10. kerületben a Fehér úton. Korlátozás van az Üllői úton kifelé, és lezárás még a 6. kerületben a Szív utcában és a 2. kerületben a Széher úton is. Egyirányosítás van a 6. kerületben a Nagymező utcában és a 11. kerületben a Neszmélyi úton.
1: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, ijesztően csúnya a péntek, ez egy hideg frontnak köszönhető, ami szelet és még csapadékot is hozhat. A nap egyik felében még gyönyörű szép napos nyári idő volt, a másik felében nem annyira, na de a nyári idő visszatér a hétvégére, aggodalomra semmi jók, magas UV-sugárzással, rengeteg napsütéssel, 27-28 fok szombatra és vasárnapra, és hogyha valakinek ez nem elég, munkanap ide vagy oda, hétfőn 32 fok lesz, utána még kedden is 31 lehet. Ezzel párhuzamosan a hajnali felmelegedések is 15-16 fok kezdetben, 18-19-20 a folytatásban, és hogyha a jövő hét elején rekkenő hőség lesz, akkor ez egy picit visszább vesz a lendületből, megint egy hideg frontnak köszönhetően majd szerdán.

103.9 Rock FM hétvégén Dandó Ádi és Schubert Krisztián lesznek a műsorvezetők a legjobb zenékkel és a legfontosabb információkkal. Én pedig hozom a Rock Lexikon újabb különkiadását, a 10 hetes sorozat most indul el július első hétvégéjén 1980-nal, vagyis jönnek a 80-as évek. Minden egyes hétvégén egy újabb és újabb évszám. 10 héten keresztül. Bődi Szili most a műsorvezető, 8 órától indul a péntek esti Rock the Night, és az időjárás, ha most kinézünk az ablakon, nem ilyen lesz hétvégén. Lavancsek Krisztián vagyok, gyönyörű szép hétvégét kívánok mindenkinek.

with a wink of her eye.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Jó estét, Budapest, szevasztok, rockerok, mindenkit nagy szeretettel köszöntök a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, Szili. A Rock the Night minden este, Rock the Night, és természetesen hozom a földkerekség legnagyobb rockslágereit, és jönnek a kis hírek a nagyvilágból. A telefonszámunk még mindig 0629991039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen torka szakadtáig. Mindenkinek jó szórakozást kívánok! Beindul a Rock the Night! Kalandra fül!

Szaszaverom, ez itt a 103.9 Rock FM, mindenkit nagy szeretettel köszöntök június 5-én, ma van az év 156. napja, és 2025-ből még 209 nap van hátra. Ez az időszak sok országban már a nyári szünet előtti utolsó hetek hangulatát hozza, miközben világszerte egyre több figyelem fordul a környezetvédelem felé, és nem véletlenül. A mai napon leginkább a Fatimák és a Ferencek ünneplik névnapjukat. Leghíresebb Fatimánk ugye a Mohamed Fatima, aki a Fekete vonatnak volt az énekesnője, és a leghíresebb Ferencünk pedig a Rákóczi Feri, aki kérem szépen, hát Magyarország egyik, bátran mondhatjuk, leghíresebb műsorvezetője, és imádja a motorozást egyre inkább. Hát széles utat mindenkinek, és a legjobb rockzenékkel jövök már is.

103.9 Rock FM, lássuk, hogy kik a ma született bárányaink. Például itt van velünk Mark Wahlberg, azaz Marky Mark and the Funky Bunch, ugye? Amerikai színész, producer és egykori rapper. 90-es évek elején Marky Mark néven robbant be a zenei életbe, de igazi világhírre, pontosabban szerintem inkább tartós világhírre színészként tett szert. Szerepelt a Boogie Nights-ban, és ő volt a Transformers franchise egyik arca is. Kevés színész egyesíti magában a hollywoodi keménységet és az üzleti érzéket. Wahlberg saját gyors étteremláncot is működtet, Wahlburgers néven. Én viszont magam részéről a kisköltségvetésű, már-már művész kategóriás életrajzi filmjeit szeretem. Nagyon, azok egész más hangulatúak, és egészen leválnak Hollywoodról. Az Isten értesse Mark Wahlberget!

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. No, 1956-ban a mai napon született Kenny G, a világ egyik legismertebb szaxofonosa, a smooth jazz stílus ikonja. A 80-as és a 90-es években albumai milliós eladásokat hoztak, és olyan slágerek fűződtek a nevéhez, mint a Songbird vagy a Forever in Love. A jazz rajongók körében sokan vitatják, hogy mennyire autentikus, de kétségtelen, hogy zenéje rengeteg emberhez eljutott, és nagyon szeretik. És a zenei világ egyik legtöbbet eladott instrumentális előadójává tette Kenny G-t.

Rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93.9 Rock FM. Hát gyerekek, tudtátok, hogy a Monteverestet csak 1953-ban hódították meg először. Több mint 100 évnyi próbálkozás után 1953. június 2-án jutott fel először ember a Monteverest csúcsára. Az új-zélandi Sir Edmund Hillary és a nepáli Sherpa vezető Tenzing Norgay történelmi tette, a világ figyelmét is ráirányította a Himalájára. A csúcsra vezető út nem csak fizikai kihívás, de óriási pszichológiai terhet is jelent. A halálzóna felett ugyanis az emberi test már nem képes regenerálódni.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103.9 Rock FM. Gyerekek, tudtátok, hogy Grönlandon a közutak száma szinte nulla. Bár hatalmas területről van szó, gyakorlatilag nincsenek utak, amelyek összekötnék a településeket. Az emberek közlekedése főként hajóval, helikopterrel, vagy télen kutyaszánnal történik. A jég és a tundrai táj annyira barátságtalan a hagyományos útépítéshez, hogy a világ egyik legnagyobb szigete inkább a természet ritmusához alkalmazkodott.

legszebb rockballadák csak is szólnak. 103.9 Rock FM. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Tudjátok, hogy a föld legmagányosabb fája Ausztráliában áll. A Lone Pine Tree, vagyis a magányos fenyő, az ausztráliai Wollemi Nemzeti Parkban állt egészen a 2020-as bozó tüzekig. Ez a fa egy 200 millió éves faj túlélő példánya volt, amit csak az 1990-es években fedeztek fel újra. A Wollemia nobilis a dinoszauruszok korából maradt ránk, és amikor tudósok rábukkantak, annyira meglepődtek, mintha egy élő dinót találtak volna. Szerencsére néhány példányt már sikerült klónozni.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM. Gyerekek, tudtátok, hogy az első napelem 1954-ben készült el. Az első működőképes napelemcellát a Bell Laboratories mutatta be 1954-ben. Akkoriban még kevesen hitték, hogy a napfényből egyszer komoly energiát nyerhetünk, de a technológia azóta óriási fejlődésen ment keresztül. Ma már műholdak, lakóházak, sőt mobiltelefonok is használnak napelemeket. Érdekesség, hogy az első eszköz, amit ezzel működtettek, egy játékvasút volt.

Na hát akkor kapaszkodjunk meg, drága véreim. Tudtátok, hogy a tengeri tehenek rokonai voltak az elefántoknak. A tengeri tehénként ismert Monatus egy vízi emlős, amely meglepő módon az elefántok közeli rokona. A hasonlóságot nem is annyira a külalakban, mint a belső anatómiában és az evolúciós múltban találjuk meg. Ezek az állatok békések, lassú mozgásúak és kizárólag növényekkel táplálkoznak. Egyébként a tengerészek régen nagyon gyakran összetévesztették őket a szirénekkel.

93.9 Rock FM. Gyerekek, az amerikai futball történetének legrövidebb meccse 1943-ban volt. Az NFL történetének legrövidebb mérkőzését 1943-ban játszották mindössze 55 perc alatt. A két csapat olyan gyorsan lezavarta a meccset, és annyira kevés szabálytalanság történt, hogy a játékvezetők is meglepődt. A meccs végén a kommentátorok szinte bocsánatot kértek a nézőktől, hogy ilyen gyorsan vége lett a show-nak. Ma ez már elképzelhetetlen lenne, főleg a reklámblokkok és a megszakítások miatt.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

93 Rock FM. Tudtátok, hogy David Bowie saját szigetről álmodott, ahol minden az ő szabályai szerint működik. Óriási forma volt. David Bowie nem csak zenészként, de kreatív gondolkodóként is külön világot képviselt alapvetően. Egy 99-es interjúban arról beszélt, hogy ha lehetne, létrehozna egy saját szigetet, ahol a lakók saját identitásuk szerint élhetnek, határok nélkül. Ahol a művészet, a gondolat és az egyén szabadsága mindennél fontosabb lenne. Bár a sziget csak elméleti volt, a gondolat inspirálta később a projektjeit, mint például a Reality Tournét vagy a Black Star koncepcióját. David Bowie nem csak a zenében, hanem az élet területén is egy hatalmas újító volt.

FM 103.9 itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal jetzt, kann jetzt.